Vai. Vai. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Vaheguru, Vaheguru. Satna, Vaheguru.